0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Noaptea.
1: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
3: V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 11-e, péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségei teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a századelő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a Bacskovói Kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő, tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép- és nyugat-európai egyházmegyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.
1: A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Nők, romák, példaképek. Mai adásunkban három roma nőt ismerhetnek meg, akik nemrégiben a roma közösségben nyújtott munkájukért elismerésben részesültek. Elsőként a Szomolyán élő Lázár Irén mesél hivatásáról, majd Kaposvárra, Farkas Mária pedagógushoz látogatunk el, végül Somogyi Tíme a szociológus szólal meg, aki Kecskeméten él.
3: Közel 20 éve dolgozom itt Szomolyán. Ez itt egy kis település a Borsod megye déli határában.
2: Mondja Lázár Irén, a Szomolyai Magyar Roma Egyesület elnöke.
3: Főként hátrányos helyzetű emberekkel dolgozom, főként romákkal, roma gyerekekkel, fiatalokkal, anyukákkal.

0: diákkal, szülőkkel, és ha most megkérdezed, mi motivál ebben, talán az, hogy a roma emberek is képesek, és tudnak dolgozni, tanulni, és tudnak hasznos állampolgárok lenni, és szeretném nekik megmutatni az én saját példámat is, akár ebben a folyamatban, és segíteni őket ebben, mert azt gondolom, hogy nem lehetetlen küldetés ez.
1: Szomolyán vagyunk, itt sétálgatunk a központban. Milyen itt az élet, hogyha arról kellene mesélni?
0: Én azt gondolom, hogy aránylag azért itt jó az élet. Közel van Eger, az például a középiskolásoknak nagyon-nagyon jó. A munka szempontjából is jó, bevásárlás szempontjából is jó. Közel van Mezőkövesd, az szintén. És ezek a tényezők, amik úgy szerintem befolyásolhatják az életüket. Körülbelül 20-25% a romák aránya. Itt inkább romungrók laknak. Azt gondolom legalábbis, hogy a romák nagy része már integrálódott település életében, dolgoznak, tanulnak, élik a mindennapjaikat. És van egy része, aki viszont nehezebb helyzetben vannak, akik szegényebbek, és több segítségre van szükségük.
1: És akkor azoknak segítesz te, vagyis az egyesületed?
0: Azon vagyunk, hogy segítsünk. Én azt gondolom, és abban hiszek, hogy a romák integrációja tanulás-oktatással érhető el leginkább. Ez a neve egy Szomolyai Magyar Roma Egyesület. 2006-ban alakultunk, és azóta működünk. 2008 óta már van közösségi házunk is, nincs saját bevételünk, adományokat kapunk esetleg, meg a pályázatokból élünk.
1: Amikor elkezdted ezt a munkát, akkor milyen problémákkal küzdöttek itt a helyi emberek? Hát nyilván romák és nem romák.
0: Hát akkoriban, a 2007-2008-ban leginkább a munkanélküliség volt a legnagyobb probléma, mert ha nincs az embernek munkája, akkor nincs jövedelme, ha nincs jövedelme, akkor nehéz a megélhetés, ha megélhetés nehéz, akkor meg minden más áttérbe szakad. Azt gondolom, hogy akkoriban ez volt a legnagyobb probléma. Ez a helyzet már javult, ami viszont talán rosszabb lett, vagy talán másképp van inkább. Azt hiszem, az oktatás helyzete.
1: Szomolya azért ugye elhíresült a barlanglakásokról is. Ezek léteznek még?
0: A mi egyesületünk volt az, aki ezt megoldotta, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Felvállalt, ez a legjobb. És egyébként érdekes volna, mi ezért alakultunk akkoriban. Azt gondolt a pár roma ember, hogy ez már nem lehet így, hogy az emberek így élnek.
1: Többségében ott cigány emberek éltek a barlanglakásokban?
0: Csak cigány emberek.
1: Hogy az ott élő családok, a cigány családok, ők hova került?
0: Az itt élő roma családok, itt azért 23 családról beszélünk, mindenki itt van a faluban, és az emberek, családok bekerültek a település részekre, integrált lakókörnyezetbe. Sziasztok!
1: Azért ez egy nagy eredmény a ti munkátok.
0: Én azt gondolom, hogy ha mi akkor nem vagyunk, akkor lehet, hogy mindig ott lennének.
1: Mi a civil munka lényege, vagy mitől lesz eredményes egy ilyen civil szervezet, a civilek összefogása?
0: Ugye én szociális munkás vagyok. Ugye a szociális munkás a személyiségével dolgozik. És azt gondolom, hogy ebben is az sokat számít. Hogyha olyan emberek találkoznak, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonló a jövőképük, hasonló az, hogy amit gondolnak az emberekről, akkor együtt leülnek és átbeszélik, és azt mondják, hogy megterveznek egy irányt, és akkor menjünk egy irányba.
1: És a te csapatod ilyen? Tehát egy jó csapattal dolgozol együtt?
0: Szerintem igen.

0: Diplomásunk is, vagy három gyerek, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: Ugye nemrégiben a munkádat egy díjjal jutalmazták.
0: Ez a Rein díj, ez egy szociális szakmai elismerő díj, amely roma szakembereket díjaznak, és úgy működik, hogy valaki jelöl, engem Farka Zsuzsa jelölt, akivel sokáig dolgoztam és mentorom, meg szakmai segítőm volt, és végül szakmai zsűri, szociális munkásokból, szakemberekből álló zsűri dönti el, hogy abban az évben ki kapja meg. És ebben az évben én kaptam meg ezt a díjat. Itt vagyunk az Egyesületünk közösségi házában, és ebbe a közösségi házban azért minden nap élet van. Van több klubunk, van több foglalkozásunk. Az egyik ilyen foglalkozás, ahol 0-3-esekkel foglalkozunk. Van még olyan klubunk is, ami Mese délután, az a neve, amelyben az 5 és 8 éveseket kellene bejönniük, de itt vannak a 15 évesek is, és inkább a felső tagozatosoknak van úgynevezett ösztöndíjprogramunk. Azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos a szülőkkel is foglalkozni, és több szempontból is. Egyik akár egy ilyen női klub, ahol most vagyunk, ahol a szülők jönnek el, és igazából beszélgetünk. Mindig van egy adott téma, egy adott probléma esetleg, amit a szülő hoz be, és akkor azt szeretné, hogy ezt beszéljük meg. Adom a Violának, kinek adjam? Marcsinak, tessék, Marcsi, szépen író. És akkor ez lenne a feladat, mind a két csapat, külön-külön, ti a nők, ti pedig a férfiak. Mondom. Nem jó téma? Ki lehet beszélni a férfiakat, ki lehet beszélni a nőket, és akkor az lenne, hogy írjuk össze, hogy szerintetek milyenek a férfiak.
1: Mi a kitörési pont itt? Mit gondoltok?
2: Hát a fiataloknak szerintem az iskola. Szerintem ők avval tudnának innen. Szülők, azt nem hiszem, hogy nagyon tudnának már.
1: Azért jó, hogy itt van ez az egyesület, meg az irénke?
3: Igen.
1: Azért valamennyire összefogja itt a közösséget.
3: Nagyon is. Valamint a gyerekek szempontjából is, már másképp ők se tudnának sehová elmenni. Itten nagyon sok mindent megkapnak a gyerekek, foglalkozást.
0: Most februárból szociodrámával fogunk próbálkozni fiatal lányoknál, meg a szülőknél is, majd akkor indul egy projektünk. Szóval, hogy...
1: Tehát minden eszközzel megpróbáljuk.
0: Igen, segíteni. Meg amit nem tudunk, akkor majd megtanuljuk. Mi, én is azt mondom, hogy majd ha nem tudunk, akkor majd megtanuljuk, vagy belejövünk. De ahogy mondtam, nekem is az iskola a szívügyem, mert azt gondolom, hogy ez az egyetlen út.

0: Ezek közül is ugye vannak beás mesék, lovári mesék, tehát ezeket szoktam nekik felolvasni.
1: Miben segítheti ez a pedagógus kollégáidat, hogyha mondjuk roma gyerekekkel kezdenek el foglalkozni?
0: A könyvemben szerepelnek köszöntők, imádságok, irodalmi részek, hagyományok, szokások, babonák, tradíciók, néptörténeti részek, képzőművészet, zene. Az identitás erősítésében is nagyon fontos szerepet játszik a roma kultúrának az ismerete. Azt vettük észre, amikor hazavitték a gyerekek a könyvet, és otthon a szülők is nagy szeretettel olvasták, nagyon örültek neki. Tehát, hogy van végre egy olyan könyv, egy olyan segédanyag, ami
1: hát, amiből többet megtudhatnak magukról.
0: Nekem is egyébként ez egy nagy álmom volt, annak idején is ezért is mentem romológia szakra, mert szégyeltem azt, hogy nem tudtam a saját cigányságomról semmit. Tehát a többségi társadalom számára is hasznos információk ezek.
1: Ugye nem csak azért jöttünk ide ebbe a könyvtárba, hogy erről az oktatási könyvedről beszéljünk, hanem egy másik kiadványról is.
0: Így van, mert nem régen.
1: Szó esik most.
0: Megjelent egy könyvem, Keserű cukor, anyám egy cigányasszony igaz meséje címmel. Ezt a könyvet én már 2001-ben megírtam, lektorálták Pécset. Nagyon sokan olvasták, és úgy vélték, hogy ez nagyon értékes mű. Élményeim és átélt élettörténeteken keresztül bemutattam a családomnak az életét. Vagyis kiteregettem a családi szennyest. Mert ez egy 4 generációs beárt cigány család élet történetét bemutató könyv, egy családregény. Azt

0: 28 éve vagyok pedagógus. Mindig is pedagógus szerettem volna lenni.
1: Mondja Farkas Mária, romológus pedagógus.
0: Mert már egész gyerekkoromban mindig azon vettem észre magam, hogy a gyerekeket tanítom, oktatom, nevelem. Ez a lelkes hozzáállásom a gyerekek neveléséhez felnőtt koromban sem változott meg, ezért jelentkeztem pedagógus pályára. Nekem az a legnagyobb siker a pályámon, hogy nagyon sok cigány gyermek számára tudtam segítséget nyújtani a nevelésükben, oktatásukban, és ma már felnőtt emberként megállják a helyüket olyan szakterületeken, amelyre nagyon büszke vagyok.
2: Látom a kezedben ez a cigány népismereti tankönyv.
0: Igen, ezt elsősorban azért írtam, mert korábban 18 éven keresztül a Gandhi gimnáziumban dolgoztam, mint tanár, cigány népismeret tantárgyat oktattam, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés volt az a tankönyv, amelyből lehetett volna tanítani a gyerekeket, főképp az általános iskolákban. És nyert egy pályázatot, egy tankönyv pályázatot a Gandhi gimnázium 2012-ben így ki tudtuk adni ezt a cigány népismereti tankönyvet alsó tagozatos diákok számára.
2: Hát akkor ebbe egy picit bele fogunk olvasni, jó? Igen. Mert megérkeztünk ide a Takács Gyula könyvtárba. Igen.
0: Minden egyes teremben, osztályteremben található egy ilyen könyv, és a gyerekek, illetve a pedagógus társaim is büszkék arra, hogy van egy olyan könyv, amit az egyik pedagógus kollégájuk írt. Legfőképp a meséket szeretik a gyerekek, és

0: Če da bu zanje, da rađi kao arbu bilje, szólj mani, še da bu zanje.
1: Én valójában szerelmese vagyok ennek a desedának, imádok ide kijárni.
2: Mondja Farkas Józsefné Erzsike.
1: Maga az a harmónia, amit tud adni. Tulajdonképpen a csend, a fák, a madarak.
3: 10 évvel ezelőtt jártunk itt nálatok, és ugye készült egy film, amely azt a címet kapta, hogy egy asszony a Desedán. Ez a szerelem a Deseda iránt, ez azóta is megmaradt nálad?
1: Természetesen, hiszen azért költöztem ide, ebbe a faluba, hogy közelebb lakjak a munkahelyemhez. De sajnos 2016 óta nem csináljuk már a Desedát. Kitaláltunk egy olyan pályázatot, hogy ogítjuk a népünket azáltal, hogy bemutatjuk a cigányok részére, hogy honnan jöttek, merre kell tartani, mi a kultúrájuk, mi a történetük, és ezt portfólión a Marika nagyon szépen kidolgozta.
4: Ez a roma néptörténetről szól, a roma népcsoportok elosztásáról, a foglalkozásokról, tehát egy átfogó kis komplex roma kulturális előadása, művészetről, néptörténetről, mondákról.
3: Ugye nemrégiben megjelent a Keserű cukor című könyv, amit Marika írt meg, és ugye ez a te életednek a története.
1: Van, az én igaz meséimet írta le.
4: Igen, úgy kezdődött az egész dolog, hogy anyu nagyon sokat nyúzott engem, hogy írjam le az ő életét. Én azt mondtam neki, hogy ez közhely, minden embernek az élet egy regény. De anyu azt mondta, nem, az övé kivételes.
1: Elég drámai volt a gyerekkorom is, hiszen születésemkor az édesanyám ibány nagyon szegény volt, kénytelen volt batyúzni, tehát járta a falvakat. Azért, hogy éhen ne haljon, elment kártyát vetni, vagy elment éppen napszámba. Na most tél idején születtem, ugye 58. november 13-a, hatalmas nagy teleg voltak, és mivel nem voltak kelengyeim, megfagytam. Képzeljétek el, hogy így ő szokta elmesélni nekem, hogy a kezeimről, lábaimról, hát egy kis csecsemő voltam, úgy szedték le a hólyagokat rólam, és nagyon megsajnáltak a paraszt némikék, és akkor az ő unokáiknak a kelengyéből adtak nekem, és így nem fagytam meg. Egészen 5 éves koromtól fogva kis cseléd vagyok, mert hogy 2 gyereket is megdajkáltam. Azért, hogy ne éhezzek, elszegődtem paraszt családokhoz, akinél ott volt a kis unoka, és a nagymama nem ért rá mindig az unokát dédelgetni, ezért én a kicsi lányra mentem, és megdajkáltam a pici unokát, és gügyögtem neki, és amikor ő kapott enni, akkor én is kaptam. Ez a kaposvári cigánytelep, és tulajdonképpen itt laktam. 1973-ban kerültem ide, hát akkoriban egy kicsit jobb állapotban voltak ezek a házak, de sajnos mivel munkahiány van, az embereknek, kevés embernek van munkahelye.
3: Tehát nem akkor voltak jobb állapotban a házak?
1: Akkor jobb állapotban voltak ezek a házak, sokkal jobban éltek, mint manapság.
3: De miért? Volt munka?
1: Jobban el tudtak helyezkedni, itt volt a nagy húskombinát, ahova minden emberre szükség volt szinte, és nem voltak munkanélküliek.
4: Azért tartottam fontosnak, hogy lássák azt, hogy onnan a putriból el lehet jutni egy olyan szintre, hogy szorgalom, kitartás, jobb életre való vágy érdekében az anyám meg tudta tenni azt, hogy leérettségizett 53 éves korában. Mindig azt láttuk tőle, hogy reggeltől estig dolgozik. Bemutatta nekünk azt, hogy még mellette tanult is, postásként dolgozott 15 éven keresztül.
1: Elvégeztem a postástisztit is.
4: És akkor utána lett ez a cigány érdekképviseleti közhasznú szervezet rengeteg hátrányos helyzetű család fő számára, illetve család számára adott munkalehetőséget, és irányítani tudta ezt a munkafolyamatot 16 éven keresztül. Ezáltal kapott egy Somogy megyei főnix nagyasszonyi díjat.
1: Kaptam egy csomó diplomát a író és költőktől, sőt, ugye van oklevelem arról is, hogy dámának kineveztek. Gyönyörű szép ceremónia volt, Marika
4: aranyos díjat kapott.
1: Nekem nagyon nagy dicsőség, mert én úgy gondolom, hogy roma nősz létemre. Nem hiszem, hogy olyan sok nő dicsekedhet ilyennel.

0: Három fiam van, egyébként már 30 éve lakunk itt.
1: Milyen pályára készültél?
0: Én bolteladóit végeztem, és azt elvégeztem, egyébként kitűnővel és dicsérettel végeztem a bolteladóit, és utána lett egy gyerek, majd kettő, majd három, és akkor mindegyik kettő iskolába egy meg óviba járt, akkor azt gondoltam itthon, hogy több van bennem, hogy még hiányzik valami, és én 26 évesen kezdtem el iskolába járni utána. És ugye utána
1: diplomát is szereztél?
0: Igen. Először leérettségiztem, mesteri tagozaton Miskolci Földesbe, utána pedig Jászberénybe szociális munkás diplomát szereztem. Én voltam az első roma, aki érettségizett. Igen. Akkor utána én voltam az első roma, aki diplomája lett. És ahhoz képest már...
1: Tehát megelőzted a férfiakat is.
0: Igen. Igen. Viszont ahhoz képest már... Hál' Istennek sok gyereknek van érettségie, meg már van diplomája.

0: Szia, Timiké, meg is érkeztél?
1: Igen.
0: Ez már adomány volt.
1: Segítesz lecipálni?
0: Ja, hoztál dolgokat?
1: Igen.
0: Persze, segítek. Mit vigyek?
1: A kereszt is. Másikat meg a másik oldalról visszük.
0: Majd a nehezebbet visszamentünk.
1: Jó.
0: Ezek ruhaneműk?
1: Igen, ezek vegyesen ruhaneműk, ajándéktárgyak, mindenféle hasznos valami.
0: Az adományboltban vagyunk, nem a régi helyen, most egy új helyre költözött Kecskeméten. Ez hogy működik? Ki jöhet ide? Milyen szabályrendszere van ennek az üzletnek?
1: Ez az adománybolt egy karitatív adománybolt.
2: Mondja Somogyi Tímea Anna szociológus.
1: De ide bárki jöhet, aki olcsón akar ruhát venni, nálunk 100 forint egy darab ruha, a legdrágább is 1000 forint. De bárki jöhet ide vásárolni, és bárki hozhat olyan adományt is, ami tovább adományozható. Ebben ez a legjobb.
0: Van, ami téged is így megérint, hogyha olyan sorshoz látsz? Hogy...
1: Nagyon sok idős ember jár, nagyon sok gyerekes család jár. Vannak ilyen nagyon apró pillanatnyi történetek, ami azért szívbe markol. Valamelyik nap is jött egy ember, aki elég ágra szakadt volt, zoknit vett, egy darab meleg zoknit. Aztán kiment az udvarra, és nem ment ki. És utána mentem, hogy vajon mit csinál, és kint az udvaron felvettem, mert fázott a lába. És nem volt rajta zokni, nem volt zoknia. Én nagyon hálás voltam azért a zokniért, akkor pedig nem nagy dolog, csak egy meleg zokni. De nagyon hálás voltam. Igen, és nekem is.
0: Tim, és mióta végzed ezt a karitatív munkát?
1: Ezt lassan már 10 éve.
0: Meg lehet így fogalmazni, hogy mi az, amiért ezt te csinálod, vagy szereted ezt a munkát?
1: Nagyon jó, amikor segíteni tudsz azoknak az embereknek, akiknek ez sokat jelent. Ennek a boltnak a bevételét jótékony célokra fordítjuk. Olyanoknak segítünk, akikre felhívja valaki a figyelmünket, vagy éppen jelentkezik, hogy bajba került, például nem tudja megvenni a pelenkát, vagy nem tud szemüveget venni a gyerekének, pedig látnia kéne az iskolában, és tovább tanul, nincs mit ennie, vagy éppen munkahelyváltásban van, és 0 forintja van, és akkor kap egy bevásárlást.
0: Az emellett dolgozol máshol is.
1: Igen.
0: Mivel foglalatoskodsz mostanában?
1: Én jelenleg egy gyerekotthonban vagyok, még ezen kívül nevelő. Utógondozottakkal dolgozom, ők felnőtt korúak, és az ő önállóvá válásukat segítem.
0: A személyiségi jogok miatt most ott nem lehetünk benne, nem forgathatunk.

Cecília Rúdics már az általános iskolában bontogatta a szárnyait. Csodálatos hangja előrevetítette magas színvonalú előadó művészi kvalitásait. Fokozatosan felfelő ívelő karrierje pedig elismert énekessé avanzsálta. Ezt számtalan elismerés és díjak sokasága bizonyítja. Koncertjeit pedig több ezres rajongótábora követi.

Cecília dalai minden korosztályt megérintenek. Számára a legfontosabb, hogy dalai értéket közvetítsenek, és ezáltal komoly energiákat mozgósítsanak az emberekben. Énekesi karrierje mellett televíziós műsorvezetőként is nagy népszerűségre tett szert, de ahogy ő fogalmazott, a zene mindig is az első helyen fog szerepelni az életében. Legújabb dalával búcsúzik önöktől a Nemzetiségek Zenéje című műsor mai szerkesztője Füri Tamás. További kellemes rádiózást!

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 10-e csütörtök van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog radija na hrvatskom jeziku.

0: 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Rózsa Gusztáv autórestaurátort ismerhetik meg, aki szinte véletlenül lett karosszéria lakatos, ma pedig már mestere szakmájának. Lánya Dorina is otthon érzi magát az autószerelő műhelyben, és mivel régóta szeretett rajzolni, festeni, egyszer csak jött az ötlet, hogy fémlemezeket domborítva és megfestve készítsen különleges alkotásokat.

0: most Lajos Mizsén vagyunk, de te valójában nem itt születtél, nem innen származol.
1: Én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem. Hát úgy kerültem el onnan, hogy édesapám villamosvezető volt, Budapesten dolgozott, ő is ingázott, havonta járt haza, és 1979-ben gondolt egyet, és akkor albérletet váltott ki magának a kis családjával.
2: Mondja Rózsa Gusztáv, autórestaurátor, karosszéria lakatos.
1: És akkor én voltam 8 éves, másodikos voltam, és akkor itt kezdtem a harmadik osztályt 79-ben. 81-ben kaptunk egy úgymond egy tanácsi lakást Angyalföldön. Ott nőttem fel, tehát 18-19 éves koromig ott voltam, és úgy mentünk tovább Káposztás megyere, és így tovább. Szakmát úgy tanultam, hogy lövésem nem volt 14 éves koromban, hogy mit szeretnék, és az egyik barátom, osztálytársam ment karosszéria lakatosnak a Bánki Donát szakmunkás képzőintézetbe, és kérdeztem, hogy te hova mész? Hát megyek a karosszéria lakatosnak, hát akkor megyek én is.
0: De végül is nem volt rossz választás.
1: Persze nem volt rossz választás, de akkor, amikor a szakmunkás vizsgámat letettem, akkor voltam 19 éves, akkor profi breaktáncos voltam, mert egész gyerekkor volt, ugye csináltam ezt a breaktáncot, és akkor a barátaimmal kinyílt akkor a határ, ugye, akkor lett vége a kommunizmusnak. Kinyílt a világ, és mi mentünk, bevettük egész Európát, mentünk, utcatáncoltunk, pénzt kerestünk belőle, és akkor ilyen 21-néhány éves koromig ez így kitartott, és akkor így szép lassan így elővettem a szakmát, hogy akkor valamit kéne csinálni, de hát akkor se igazán tudtam, hogy mit kell, de amit tanultam az iskolában, az elég volt ahhoz, hogy elboldoguljak. Elkezdtem dolgozni a szakmámmal, és ahogy jöttek a sikerélmények, akkor ez felbátorított. Jó volt ránézni arra, valamit csináltam, és ó, azt én csináltam, ó, de jó.
0: Hogy kell elképzelni, milyen állapotban érkezik hozzátok egy ilyes?

0: Kezdeményezési előkészületnek a munka eredménye. Van egy összeszerelési fázisa, tulajdonképpen a végösszeszerelés, amikor belekerül a futómű, belekerül
1: az
0: a motor.
1: Is a ti feladatot?
0: Igen, a mi feladatunk, vagyis a mi műhelyünk, ugye, mi vállalkozásunk, mi karosszéria lakatosok vagyunk, nekünk a szét összeszerelést is ugyanúgy kell csinálnunk, mint egy új autónál.
1: De végén, amikor minden kész van, azért az jó érzés.
0: Hát ha elfordítja a kulcsot és elmegy és boldog, akkor az igen. Például ez lehet 50 ezer euró is, meg lehet 200 ezer euró is, ami a plafon.
1: A végösszeg.
0: A végösszeg. Tehát attól függ, hogy mennyire módszeresen és milyen minőségben és mennyire korhűen lett megcsinálva tulajdonképpen. Tehát az a feladatunk, hogy ebből ez legyen.

0: elmentem egy-két ilyen céghez próbálkozni, dolgozni, de nem igazán jött be, mert a származásom miatt ugye nem nagyon foglalkoztak velem. Bármilyen ilyen alantas, akármilyen olyan munka volt, amit nem csinált senki sem szívesen, vagy pedig nagyon nagy szívás volt, hogy így mondja, akkor mindig mondták, hogy ugye, a cigány gyereknek ma ő elmolyol velem, ma csinálja. Akármit kérdeztem, mindig lepasszoltak, hogy hagyj engem, nem érdekel, old meg. Úgyhogy nekem el kellett lesnem a szakmának a fortéjait. Teltek múltak az évek, és így valahogy hozzáedződtem a dolgokhoz, és a végén kiderült az, hogy nem is igazából kellett nekem ellesni a technikákat ezektől a szakmabeli társaktól, mert nem volt mit ellesni, mert mi kiderült, hogy ezek alatt az évek alatt, ezek miatt a nehéz munkák miatt én olyan gyakorlatra tettem szert, ami azt tette lehetővé, hogy akármilyen munkát csináltam, már nem jelentett kihívást. Tehát bármilyen nehézségű, komplikált munkát meg tudtam oldani, és végén már ők jöttek hozzám segítségért. A szakmunkásképző iskolában mi tanultunk akkoriban még olyan technikákat, ami a lemezalakítást foglalja magában. Sárvédőíveket, lámpasarkokat, ilyeneket gyártottunk az ifákhoz, és azzal tanultuk meg tulajdonképpen a lemezalakításnak a fogásait, és ez így bennem maradt, és mikor a feleségem már együtt voltunk, és a két gyerekem már megvolt, a harmadik még nem, leköltöztünk Hodászra, és ott vettünk egy kis házikot, és ott csináltam magamnak egy műhelyt 1999-ben, és ott megtaláltak mindenféle autóval, és ugye ott a régi autókat is fel kellett újítani, és így a kezemben volt tulajdonképpen a mozdulat. Szerintem egy olyan 14-15 éve kezdtem el foglalkozni veterán autókkal. 2009-ben kaptam egy lehetőséget arra, hogy Hollandiában dolgozzak. Ott is dolgoztam egy jó pár évet, és akkor egy rövid kirúccanásom volt Norvégiában, és ott is dolgoztam, még rövidebb volt Németországban, de úgy összesen több mint 6 évet dolgoztam külföldön. Neves restaurátor műhelyekben is megfordultam, ott is dolgoztam, nagyon sokat tanultam ott is a kinti technikákról, mentalitásról, munkához való hozzáállásról. Jó volt.
1: Miben más egyébként az ottani munka, az ottani hozzáállás?
0: Mindenki abszolút a munkára koncentrál, és nem arra, hogy hogyan súnyogjon, ez az egyik. A másik, hogy nagyon tiszteletre méltó az, hogy minden magasabb vezetői pozícióban van valaki, annál többet dolgozik. És annyira jó érzés volt, hogy te nem egy valaki, egy akármilyen kis kuli munkás voltál valaki, hanem te voltál a szakember, te az autójavító voltál. Tehát tudták azt, hogy a te szaktudásodon múlik az, hogy nekik lesz fizetésük. Ez az egyik, a másik, hogy ez a halhatatlan nagy tolerancia. Tehát ott nagyon-nagyon toleránsak az emberek. És éreztem, hogy az a normál élet. Az egymás iránti tisztelet, a segítség, tehát az, hogy ösztönözzük a másikat, hogy mindenben jót lássuk, tehát lássuk meg azt a jót, hogy ugye nem félig üres a pohár, hanem félig tele van. Mindenki tiszta lappal indul, és elhiszik, amit mondasz. Jó volt azt látni, hogyha esetleg valami probléma volt. Ugye ebben a szakmában is számtalan hiba lehetőség van, veszélyes munka, rakunk össze egy autót, véletlenül megkarcoljuk, behorpad, eltöröm ezt, akármi
1: lehet. Mindig lehet.
0: Ugye az hibázik, aki dolgozik, igen. És ők a probléma megoldására koncentrálnak.

0: Csináljuk. Ez egy minta, nem ezt fogjuk használni. A hátsó részét cseréljük ki, újítjuk. Lehet kapni alkatrészeket hozzá, de borzasztó minőségűek. Inkább kézzel gyártjuk le, mert az méretpontos. Egyébként, ha megveszünk egy alkatrészt, úgyis hozzá kell nyúlnunk és alakítanunk el, akkor már miért ne a sajátunkat alakítsuk, és az olyan, amilyen
1: kell. Tehát fogsz, te kivágsz egy lemezt, és
0: pontosan,
1: addig megcsinálod méretre, hajlítgatod, vágod.
0: Igen, igen. Most ez úgy néz ki, hogy a hátfalnak, a zár részének van egy gyári felső része, aha, ez a felső része, és mi ezt a hátsó részt gyártjuk le, eddig a sárvédő aljáig. Tulajdonképpen már, amit látjátok, eljutottunk arra a része, hogy tulajdonképpen mérete megvan, még egy picit még alakítgatni kell rajta.
1: Ezt be kell ide hegeszteni, és kész.
0: Persze, tulajdonképpen ide próbáljuk.
1: Megvan az íve.
0: Tehát megvan még az íve. Kicsit ívesebb, mert ez ugye befelé hajlik. Egyébként magának a csomagtér ajtónak az alsó,
1: követi.
0: Az alsó ívét kell, hogy kövesse. Egy picit még dolgoznunk kell rajta, mert picit ívesebb, de vissza tudjuk hajlítani. Az a lényeg, hogy itt egy hézagot kell, hogy képezzen. Ha lecsukjuk az ajtót, akkor itt egy folyamatos hézag kell, hogy legyen.
1: Akkor nagyon pontosan kell dolgozni.
0: Hát igen, alakítgatnunk kell. Nem mindig sikerül egyébként, valamikor harmadszorra, negyedszerre sikerül egy elemet legyártanunk, mert ugye vagy valamit nem jól csinálunk, vagy pedig a hajlításnak a sorrendjét elrontjuk. De ez benne van a szakmában. Ezt az ügyfelek nem látják például azt, hogy mit tudom én, egy sárvédő elem résznek, mennyi a munkaideje, meg mennyit kell vele csinálni, meg hanyatszorra lesz jó.

0: Hazajöttem, és elkezdtem a saját kis vállalkozásomat, és akkor minden munkát elvállaltam, csak azért, hogy a köztudatban benne legyek. Újabb autókat, régebbi autókat is csináltam, és osztottam meg a különböző social médiában a munkáimat, és akkor ott voltak veterán autók is, és akkor megtalált egy pár ember veterán autókkal, egy komolyabbakkal, és akkor úgy gondoltam, hogy inkább a veterán autós vonalat erősítem. Jobban is szeretem ezt, mert az újabb autó az már nem kihívás. Szeretem azt is csinálni, de az alkotás az sokkal jobb, amikor így. Igen, sokkal kreatívabb. Annyi pénzem volt, hogy vásároljak egy pár szerszámot, egy kisebb szerszámot magamnak, meg kibéreljek egy kis műhelyt, egy ilyen kis 50 négyzetméteres műhelyt. Ennyivel jöttem haza. Kibéreltem, kifizettem. A karosszéria lakatos szakma sok minden szegmensből áll. Tehát karambolos autójavításból áll, vannak ezek a felújítások, az autó építgetések, amiben már egy kicsit kreatívabbnak kell lenni, és van az autó restaurálás. Tehát a felső szegmens az autó restaurálás, tehát aki normál autókat tud javítani, tehát lecserél egy küszöböt, vagy egy sárvédőt, kiegyenget, az még nem biztos, hogy esetleg egy sárvédőt le is tud gyártani, vagy esetleg egy homloklemez, vagy egy egész karosszéri elemet. Van, akik szakosodnak. Hát áll az úrnak, én nem szakosodtam, mert a kényszer rávitt arra, hogy én mindent csinálják. Tehát, hogyha hozzám bejön bárki bármilyen karosszéria problémával, én meg tudom neki oldani. Vagy ha össze van törve, vagy ha fel kell újítani, vagy ha át kell építeni. Mindent tudunk. Minden tudunk. Na szóval. Akkor itt ezt a részét le fogod hegeszteni, mert nézd meg, ahogy így mozog. Ide kéne majd egy
1: gondolatot.
0: Itt fölül meg kéne majd fúrni, meg akkor itt ezt a
1: részét. Még itt van benne egy törés.
2: Eleinte úgy indultál, hogy műhelyt kellett bérelni, ahol elkezdted a munkát, de mostanra elérted azt, hogy saját műhelyed van, ezért is vagyunk Lajos Mizsér.
0: Havonta több százezer forintot kifizet az ember csak arra, hogy valahol dolgozzon. Engem ez eléggé nyomasztott. Nagyon sok helyre költöztünk, mert nem volt mindig megfelelő nekem a műhely. Túl nagy volt nekünk, vagy túl kicsi volt már, úgyhogy hála az úrnak. Most itt vagyunk Lajos Mizsén, vettünk egy nagy tanyát, és ott építjük a műhelykénket. Most itt vagyunk Lajos Mizsén a saját kis birtokunkon, és még nincs kész a végleges saját műhelyünk, most egy ideiglenes műhelyben vagyunk, ahol tudunk dolgozni, de már nem kell bérleti díjat fizetnünk, ami nagyon jó. Azért vettük meg ezt a tanyát, hogy felépítsük a saját műhelyünket. Egy olyan bázis szeretnénk ide létrehozni, ahol veterán autós találkozókat, szakmai eszmecserét is lehet szervezetten majd lefolytatni. És hát a régi álmom az, szerintem ez is meg fog valósulni, hogy itt egy olyan bázist létrehozunk, ahol hátrányos helyzetű felnőtteket vagy fiatalokat tanítsunk meg a szakmára. A karosszéria lakatos szakma már hiány szakma, úgyhogy akár kihelyezett képzést is tudunk itt majd csinálni. Egy nagyon jó kereseti lehetőséget és egy jó hivatást tudunk az emberek kezébe adni.
2: Amikor először találkoztunk, akkor a Roma Sajtóközpont Aranypánt díja kapcsán jöttünk hozzád, ami arról szól, hogy hétköznapi hősöket mutattak be, akik a szakmájukban példamutatóan dolgoznak.
0: Emlékszem erre az időszakra, az a dolog az úgy történt, hogy a feleségem valahol ráakadt erre az Aranypánt díj jelölésekre, olvasta, de figyelj, hát ez pont olyan emberekről ír, mint például te, és olyan emberek jelentkeznek. És akkor beállt a jelentkezés, és akkor így kerültem képbe tulajdonképpen.
2: Mit szóltál ahhoz, amikor láttad, hogy jelöltek téged egy roma közéleti díjra?
0: Én nagyon örültem neki, mert azt mondtam, hogy ez nekem ez teljesen megtisztelő. Nekem ez nagyon tetszett, mert abszolút pártsemleges, politikamentes, teljesen hétköznapi embereket jelent. A másik meg az, hogy mi árral szemben vagyunk, tehát akárki akármit mond. Én amikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében iskolába jártam, akkor én egy abszolút szegregált iskolába jártam. Kívülállók voltunk mindentől, és ugye ez végigkísért az egész életemen. Amikor az általános iskolába kerültem, amikor a szakközépiskolába kerültem, tehát mindenhol csak ezek a hátrányok voltak. Az egész életünk így épült fel, az én életem is, hogy mit nem mondtam, árral szemben mentem, és volt bennem egy ilyen bemutatási vágy, egy ilyen bizonyítási vágy, hogy igen, akkor is megcsinálom ezeket a dolgokat. Magyarországon igen, van szegregáció, de a másik fele is van, tehát van lehetőség is arra, hogyha valaki élni akar, mert ugyanúgy roma vagy nem roma, hogy kitörjön a szegénységből, és legyen belőle valaki. nem vagyok hétköznapi hős, de azt elismerem, hogy a munka, amit végzek, azért az nem egy hétköznapi munka, tehát azért elég érdekes. És nem igazán ismerek a szakterületemen belül más roma kollégát, aki restaurál. Az emberek számára figyelemfelkeltő, mert megmentünk egy darabot tulajdonképpen a jövőnek, a múltból.
2: Mondhatjuk, hogy egy érdekes színfolt ez a szakma Magyarországon?
0: Igen, főleg az, hogy külföldről ugye jönnek Magyarországra nagyon sokan veteránautókat felújítatni, mert itt még ezek az old school, tradicionális javítási technológiákat még ismerjük. Tehát ott kint azért már az ilyen nagyüzemi leveszem, felrakom, modern autójavítási technológiákat ismerik. Mi is ismerjük, mert mi is haladunk a korral, de bennünk van azért így a
2: régi iskola.
0: Igen, az old school.

0: Uszti, mondhatjuk, hogy te egy ilyen Volkswagen T1-es specialista vagy?
1: Tulajdonképpen lehet mondani azt. A fő profilunk egyébként ez, vagyis a restaurálás, de az el egyik legkedvencebb típusunk az a Volkswagen Transporter T1-es. Hollandiában, amikor kint dolgoztam 2014-ben, akkor az egyik legnagyobb autójavító hálózatnak a tulajdonosa csak megkeresett egy saját egy ilyen T1-es projekttel, amit én felújítottam neki, hát magát a karosszériát felújítottuk, ő szépen félrerakta magának ezt a karosszériát, és 2019-es évben megkereste őt egy liftforgalmazó és gyártó holland nagy cég, és felkérés kapott egy olyanra, hogy egy olyan egyedi projektet kéne megvalósítani, ami még a világon senkit nem csinált, és egyedülálló. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen karosszériából ki kellett alakítani egy liftet.
0: És ez megvalósult.
1: Igen, megvalósult, és ez elég feszített munkatempó volt, amíg elkészült, mert volt, mikor heti 80-90 órát is dolgoztunk. De hát ezért mentünk ki. Tehát 12 hét alatt elkészült a nulláról. Hálás vagyok az úrnak, hogy ezt így elrendezte nekünk, hogy azért a nevünk az jó cseng mindenhol, tehát Nyugat-Európában is. Tehát vannak megkereséseink Németországból, Svédországból, Hollandiából.
0: Mesélj egy picit erről a vasról, amiben ülsz.
1: Hát ez egy régi Ford, 70 év körüli. Az egyik ügyfél adta ide nekünk, hogy egy kicsit pofozzuk helyre. Ezt először kilakatoljuk, kijavítjuk azokat az elemeket, amik lyukasak és nagyon rossz állapotban vannak, és akkor utána megy majd homokszóróhoz, és akkor a tulajdonos majd kezelésbe veszi, és akkor építenek belőle egy ilyen látványautót. Egy 70 éves autóhoz ez egy szenzációs állapot, mert nincs szanaszétóhanva.
0: Beszéljünk egy picit Dorina lányodról.
1: Hát nagy büszkeség nekem, nagyon örülök, hogy így szépen kialakult nálam. Láttam először, hogy filcol, akkor rajzolgat a közösségben, a gyülekezetben, ugye, ahova járunk, már több mint 20 éve ott vagyunk, és így a földön ült mellettünk, adtunk nekik ceruzát, rajzoljatok, elkezdtek rajzolni, és egyre szebbeket, egyre jobbakat rajzolt, meg a többi gyerkőcöm is ugyanilyen kreatív, és egyszer már ugye felnőtt, és akkor egyre komolyabbakat és komolyabbakat csinált, és aztán elkezdett magától festeni, nagyon szép dolgokat kezdett el csinálni. Mindig jött be hozzám a műhelybe, mindig tetszettek neki azok, amiket csinálunk. Egyszer csak látta, hogy én így hobbiból, amikor már unom a lemezt, akkor fogok egy másik lemezt, és azt kezdem el kalapálni, de tényleg így van, amikor már elegem van a munkában, és már nincs kedvem már autóval foglalkozni, akkor előveszek egy darab lemezt, elkezdtem püfölgetni, csinálok belőle egy kis grillezőt, vagy valami kis modellautót, egyre bonyolultabbakat kezdtem el készíteni. Mikor ide költöztünk, akkor is csinálgattam magamnak dolgokat, és Dolcsinak megtetszett, és mondom, gyere, próbál ki. És odajött, nem tudta, hogy mit, hogyan kell csinálni, és akkor egy-két hét alatt így belejött a dolgokba, jöttek a sikerélmények, és akkor mondtam neki, hogy te figyelj, miért nem fested meg, különleges lenne, mert ilyen térhatású festmény lenne, mert ha valaki messziről megnézi, akkor csak egy normál festményt lát, de ha közelről megy és megnézi, akkor látja, hogy kidomborodik az egész. És kipróbált, és tetszett neki nagyon, úgyhogy nagyon ügyes.

0: Minden úgy kezdődött, hogy édesapukám ugye már évek óta benne van a karosszéria lakatos világban. Mindig is nagyon tetszett ez a férfias munka, amikor valaki hegeszt és flexel valamit.
1: Mondja Rózsa Dorina.
0: És igazából egy autót épít egy szimpla sík lemezből, és egyszer hazahozott egy domborművet, amit ő készített, egy Volkswagen bogarat ábrázolt, és néztem, hogy ez nagyon jól néz neki, ha ki is festenénk. Itt jött ez az ötlet, hogy édesapukámat megkértem, hogy tanítson meg lemezeket hajlítani, illetve domborítani. Utána belefogtam ebbe a munkába, és elkezdtem festegetni is. Én úgy láttam, hogy ebbe van spiritus, és nagyon elkezdett érdekelni még jobban ez a lemezmunka. Azelőtt festettem már, ugye dekoratőr végzettségem van, mindig is nagyon-nagyon szerettem festeni, aztán ebben láttam kreativitást, hogy ez valami új, és valami korszakalkotó, és gondoltam, megmaradhat a festészet iránti szeretetem valami új munkában.

0: Hogy néz ki a folyamat? Fogsz egy lemezt?
1: Először lapra rajzolom, mert ott ugye tudok korrigálni, majd ráragasztom a megmunkált lemezre, amit már megcsiszoltam, a lapot, átkarcolom a vonalakon keresztül, és utána fircollal átrajzolom, és akkor rajta van már a kép a lemezen. Utána ziknizőgéppel megdomborítom, szoktam használni angol kereket is, az még jobban domborítja a lemezt. A művész nevem az Rose Design. Ezt a nyarat arra szánom, hogy minél több autós találkozóra eljussak, mert leginkább ezt a tematikát szeretném folytatni, de volt már egy portré megrendelésem is. Azért mégis életet kell belelehelni, maga a domborításnál is, és hát sikerült, nagyon, nagyon elégedett volt a megrendelőm, és nekem is nagyon tetszett, viszont szeretném, hogyha erre gondolnak az emberek, hogy a Rose Design néven milyen tematikájú domborműveket találhatnak, az mindenképp autó.
0: És egyébként mit szól az édesapád munkájához?
1: Nagyon szeretem. Ámulva nézem, hogy lehet ennyire egysíkúan hegeszteni, és nem átlyukasztani a lemezt például, mert én már próbáltam hegeszteni, azt még a mai napig tanulom. Nagyon nehéz, elképesztő is igazából apukám mögött 10-20-30 évek vannak, szóval én is csak előre nézek, és próbálok fejlődni. Mindig is érdekeltek, főleg az oldtimer autók. Kiskorunk óta vitt minket autós találkozókra, és úgy éreztem, hogy édesapukám miatt is egyedi vagyok, mert van egy apukám, aki autókkal foglalkozik, ráadásul rozsdából készít egy kulcsra kész autót. Ez mindig is nagyon tetszett és érdekelt.
0: És egyébként te mivel foglalkozol?
1: Csoportos köredzés oktató vagyok, igazából még itt Lajosmizsén. Nagyon szeretek sportolni és mozogni, túrázni, és nagyon szeretem oktatni is az embereket. Nagyon jó, amikor látom, hogy fejlődnek.

0: Mesélj egy picit erről a helyről, ahol most vagyunk.
1: Hát ez a hely a szívünknek nagyon kedves, mert megtértünk és Istennek az útját követjük. Rendszeresen járunk Isten tiszteletekre, evangélizálunk, beszélünk az emberekkel Istenről, az Úrról, és 2022. november 9-én nyitottuk meg ezt a kicsike kis termet, elkezdtük az Isten tiszteleteket tartani, evangélizálni az embereknek, és jönnek. A mi közösségünk az a második világháború után Ausztráliában alakult meg. Pár ember összefogott, és azt mondták, hogy nézzük meg, ahogy a Biblia mit ír, és mi csináljuk úgy, ahogy a Bibliában van, abból baj nem lehet. És így nőtt a közösség. A közösségünk 30 éve van Magyarországon. Teljesen függetlenek vagyunk, tehát nem kérünk semmiféle támogatást. Saját magunkat tartjuk fenn az adományainkból, saját magunk béreljük, saját magunk fizetjük. Mindenki tisztes jövedelemből él, és közösen tartjuk fenn magunkat.
0: Mit jelent a hit a te életedben?
1: Nekem 20 éve az életem része. Jelen van az Úr az életünkben, és vezérel minket tulajdonképpen. Tehát minden döntésünket reálbízzuk. Tehát az életünket úgy éljük, hogy Isten benne van.
0: A szakmai életedben mi az, amit még szeretnél megvalósítani?
1: Az álmom az, hogy egy olyan létesítményt hozzunk létre, amiben olyan tudást adunk az embereknek, ami teljes mértékben szakmai képzésre alapul. Tehát, hogyha valaki onnan felszabadul tőlünk, akkor másnap már be tud állni dolgozni. Tehát szeretnék majd kooperálni különböző cégekkel, akik mentorálják tulajdonképpen a képzéseket is. Hátrányos helyzetű fiatal felnőttek vagy felnőtt embereknek a képzését szeretnénk ezzel megoldani. A honlok alá nyúlunk és segítjük őket egy jó szakmához. Nincs kiugrási lehetőség, mert van olyan, akinek arra nincs pénz, hogy egy cipőt vegyen magának, hogy a következő városba bemenjen egy állási interjúra. És ezt szeretnénk mi elérni tulajdonképpen, hogy segítsünk az embereknek kitörni a mi szakmánkkal.

0: Kedves hallgatóink, az MR43 Szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. L'unglicano rádió osco lovaritsko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate unglico rádió vosajsunen perománi síb. Muroanav. Kvalla Gábor. Kolompár Gábor, Leszko, Orománó Nav, Moci. Andai Soltvatkerta Kerel, Orománó Ketánipe. Vojkodó Penel, Névo Orománó Ketánipe Trobúj. Lesz Sajsú Nempekadó, Hajpo Káver Kurko. Pepa Peszkó Trajovorbil, Dújtó Kotorsunen.
3: No hát, ami azóta, ugye is katéjában muri romni, ami szászte hajbak tálé tertod. És úgy hát ugye muri romnyi, leszko lakodad, szió danci, Balázs János, per leszko románo, a nav o danci. Hát van kaszavi lovárai, hajszívi andel virumungre. Muri szokra meg andal tumáro feloj, imaci, e jádako, e marikako, e jádako felekezet, andal kiskörös, oly más áricaj, és akánk szamkote, hogy abba romsába kérgyilen tértön. És apol alul ugye, hát a vigélem andi iskola, mert egy bügélem teker a bútyi, kaj bejás, andó vés, kaj építkezés ure, tízdosít a licska, keraszom várteri, a betonni haj szogodó. Hát, na csilasz, ivreme, a vilasz tértön, amin úgy hajbaktáló anglunno sávó, moro sávó. Hát jó van, mert lossájlem, de zsanisz, hogy anda szosz fogja, mert te barára is avar ez. Akkor tesz az, de azért csinasz, de múlik úgy, hogy csudasz lesz, vagy lavavasz lesz tertón, vagy szosanám, mert na, hát akkor zsanglem, hogy megint kadó lesz, kadó vika te ásel. Szuntod el, akkor te csudasz lesz, vika te fogja te ásel. Ha sunka te moropral, megszasz morosávó. Kanara hagyi lesz tértosz, naszma csek rupuna. Hát, katarban lem lóve, kana ingedda szerom nyomen tővo, kataro János, anda sejmes. Grin ez eradasz ma, soha csipi bisztrav. No, gelem, ka inom nyipin av szoj, fél mistoj, abba megi, sávoj, kede busor szartu gábor, fél oké, rendben. No, hát igen ám, most utána apolal meg, Pelame nem is tökére abba a kanakére andam a sovrasz. Nem is tökére gelem andó és, kaj gázse, na kaj rom, kaj gázse. Hát pelam nagy csikadó, nagyon pár ló cerra jelóve, de zsupán se lalem, pek gyész, cerra lóvesz az. Apol a gerem kaj ott a nácsi teker abbútyi, csak odon azt lások, de susó ezer adine, pek són. Hát kodom majd nászulsz az, mert katerendő vesdés gyész kati lóvé, rodem szár kajó tanácsi, andő bista és tár gyész. Ápján nem is tök erre. Apol a gyerem, andő bócsa, te kerav kalóriz perzitok, festéko. Kote mistosz az, kote abba lem, pe oktovárdes ezera, pesel ezera, abba időben mistosz az.

Közben ugye tértön a Józsa Hajbak tálem is tosszasza mengék ott helyandó sejm, és szóval 89-ben kinde kér murodat muridé, kot hépírti szárdem mengék szoba konyha, rigate, nagy egy, ande egy kvátra szamasz, nem rigate. Apa apján alultatta, hogy fiam nagy mistó, bik naszok hera mindenki szakmár, pasakalucsa tebbe, és az apján tate mang nagy mistó, kate maj mistói. Apján fiam, na, maj mistó avla. No, gelám, zumba de mame, pelám me, tataszke, kadoszasz, anda du jezera hajandó jek. Március, bistaj pánszasz. Du jezera andó jek, andó, így van, andó március, bistaj páns, palamuru név naposzasz. No, gyalám, andó szakmár, jaj, kote szaszasz, mam, gándik lemme, hát szopende, kote, meg kote szasz, mure mámi, akkor egy kankakó felekezetó. Hát, tehát az, hogy nagyon bút okade, hogy kede, mistoly, haj, kede, bút, paprike, majd kakiló, vezsalente, kenen, hogy kala, gyalám, káncsinasz, számúrdaj le, andé, bok majdnem. Nasz le csikát, jó, te zsánpod, andó dugósítelem, pengéig, szerra, masz, andó dugó. No, penave tataske tatamange najmišto kede, sikate penavje ker, penavje ktanja, penavme kinavles. Palpale akardem

Ugye közben meg úgy murom a kákér, nem bútyi, de bócsak, hogy nem múlom múri bútyi. Akár a premúri rájesz, például sunkat, he, palpále zsab, szíjek hér, palpále lemma, penel palpále. A nem kajut a karék, a penel, mert hogy trubujász ma lóve, szárden ma upre. Mert ke ma intig, ko tegel az dúj vagy trin bers, múre lóve. És pende, hogy bármikor te trubujja ma lóve, sajzsab, nem. Te szifedezető. Hát például még ez szifedezető, de például a kerávla. Például is toj. Rin, son, te zsankot, te múre lóve is, de. Na jó van. Ugye tényleg telefonú szárdem lesz. And a fülke természetesen. Okay, mi akkor inkább szabasz az mobil telefon, de nagyon kutszasz. No, kérdegélem, ugye egy katet év le, ami nem mondja, vad kell, például, hogy mi stoj, akánkot ebbe sav egyébként. És például mama kell, hogy mama zsavtar, palpál zsav, mert de vad kert a katebe, és nem tud menc a trincson, de mangi kate najlásó. Például azt mondja, hát fiam, nem, mi stok el, akkor inkább kínok el, ha zsasz van betusza. Há, például szopjon a tata. Tata óckói, ez círdel az például, például jó van, fiam, zsappal tud-e majd avla válni, szó. Csimukav tud, abiszti volj, például.

0: Kolompár Gábor, Leszko, Orománó Nav, Moci. Andai Soltvatkert a Kerel, Orománó Ketánipe. Vojkodó Penel, Névo Orománó Ketánipe Trobúj. Lesz Sajsú Nempekadó, Hajpo Káver Kurkó. Pepa Peszkó Trajovorbil, Dúj Tokotorsunen.
1: No, bikin demoker, ando szakmár, de szar. Gyelem, kaj polgármesteri pensunkat, he. A vén a kánknak rom, ke ande gátaló vég kindame, oké. A sunkat a vén a rom, ande temlica, hajoszott polo, szívagy bizsé, ne, ven a kodolengi fogéte, miknám. Hát, kokadem, kede román ez, sutemma ég cseppo, zuma lemma. De a mén, ande vatkert kérdezi, kaszavo, szokás, ma intik, emaj báres, emaj angrune, manusesz, azt lesz ki duma, hogy lenge trubúja oker vagy na. Pende mangi, ó, mi is tök érdan? Trubúj hát. Persze angluno dújkúr ki meg, húsvéti szasza mende vatszó, akkor te szasza máró felekezett, a stárgy ezt egy vonba, ugye cirda szasz igény. Persze, hogy egy bűl kinde oker. No, akkor te le meg lóve, a predine penel mangi, a gázsa, a polgármester, kanabini navrite, zsanandok el. De te hárabba, te só császul, abba súsavla. Di helpe mande bári jákénca. Fén csipén ez, fénám. Zsák hére, fénám, ma maké szól. Szasz szimuro kírvó delfin, erő kaszkosávó. Fénám, kírve. Akkor még csak kámi szasz lesz ki romni, de abba kérde pendem lesz ki kívre, mert pendem, hogy majd me boldav lesz ki sa. Na, mi kérde szasz? Na, fénám, majd vilkot te majd. Kotere szasz, haj. No, penda szok polgármesteri mistaj, de te hára okto császon gavile, dik le szarszó szi, André Gelemka ügyvédi polgármester, szak kote, te ezt kiszárnam, te dopás des abba a vripotinde, ami meg a villamandus oltvat kert. Uri délóró velas, velkek szkindem, tanya, nász kancsi, csivillányi kancsi, pen naró, naró, majd a válaszok. No, apolal ugye kád a télek érdez, gelam, nasz villanyi, káncsi, gémesről, káinkszaz, gyűrűsről. Apolal kérdám, káinkaszavú pumpálósom műanyagó, meg szózanám, meg hát a szasz kell, majd buszár, dopás, bes, mire a vriandó villanyi, ki hálózat képítési szasz. Na csak kérd, hogy téle panda, de jó villanyi. Csinasz, csi oszlopure. Só oszlopuret trubújasz. Trincs alamé teresz az, amendaró a majangrunó oszlopom. Hármó.

No, anda bútyi, a ripotyi, innen vikodok, szozanám, mert bútyi keroszajénke, hogy egy szasztra árosz mangé. Rezó, alumínium, harkom, szasztra, pirabosz, keroszt mangé. No, apolan, ugye, abba szaszami villanyi, szaszamén kér, közben keraszam áru kér, keraszaszam enge. Ugye, hát, például ez a pehaj, pefta bérs, nácsi, pekodi vreme bizár, nem te kerasz a máru kér, szó, peszó akának trai száraszame, akánk sel, haj, sóvardes, négyzetméter ura. Szi, de hát abba szi központi fűtés, a fürdőszoba szozsanamme, de hát akkor csak apródom kincsen a szasz. De hát név olyan bakának. Hát inkább sziszom, szó, avlasztok erre a szasz peleszte, csak hát lókész bűszárazke nagy kérde lóve, hogy egyértelműen, hogy nagy katyi lóve, hogy egy bűtek erre a szasz. Mind, zumbasza, mert mindig egy célra te investi száraz, pa márok el, te dicsolavri azért várik a várisar. No, muropral, közben rakagyilasz, mi múri cínisei, i fanni, anda duj ez erahaj, pe duj, bérs. Szaszmant kinsavora. Há, például amelyekkal muralom, nekik nem is tök erde. Apolal, anda duj ez erahaj, pe trin, téles utam a jogosítványi, például nem is tök erde. Ke, cerám, ne lovász, avra már is a varenca.

Naiu en Kekeros, Bugyi Keros, Peduje Zerape, Hype, Show, Pendem, hogy Muralom Ekerken, Naimisto, Kotemuka Muri Bugyi, Kecerám, Nailove is, annyira télekere elma, kedves udúi császokért nem bújti, csizsanap csés, aborinca te foglalkozi, meg teljes mértékben murott rajú, csak kot hiszasz. Csina csizsanusz hancsi, csak feri bújti zsanusz, hogy szólj, hogy bújti, szartra búj, hancsi a külvilágó, csina csi pizsár, nem a külvilágó, abszolút. És meg hagyja arrasz, hogy majd ande, mande, majd buti. Majd buti, de csak akkor, hát ugye mi majangulnak a sportori píros, nagyon budgelem, kan a gelem versenyem, meg szózsadám, mert te méretet is szárasztam. Azon belül ugyanúgy gelem, meg állni szesza is, te sunasz, haj, te ingrasz, szuntan a dél lesz, hogy glasszó, haj, szóvalam, és kadalek cseppos, haj, ke vihinyán, zinasz, mange, sőt, biztos is. Ott hemmunk le van, de du ezer helyende só mori búcsi. Sapollal, ugye gelem mange te szasztrára, ha szózsalám me, zumadem ma, a kérdem mange BT-vo, apola egy KFT-vo, zumadem ma, diklem, hogy naimisto, na kezsarszar, meg gindiszár nem. Közben jéghajd opas, berszi, maszmika, egy tanácsi palpál, gelemként az káver, és turbuszárd azt mondja, hogy kaszabó, folytonos lóve, persze az birite, te bányú van ma szakosom. Hát szerre az, de biztos az az. Pasa lesz, meg zsanasz, mert bújtja tekerá. Hát csitúbú szárdasz palman, de adóvó ezt ég, ha pel kacavé bújtja te pocsinám. Ha sunka te muropál, apolal, dasz mange, muro, maj kedves, ho, pral, nagycsacsó pral, unoka testvéri, unoka prali, de meg kell repenál lesz, hogy muroprali. Rakadjilem lesz a andó, kiskörös angliteszkóva. Csinacsi kam nem te vol bimma lesz a penal. Csi vol bimma lesz a csi voj, csi a vél inkább a mende, csi med, nem, csinacsi érdekli, sajki putyár érdekli.

Kadongrikó rádió voszasz, perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunán amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
1: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Ovidiu Komornyik dalaiból válogatunk, aki sok pályatársához hasonlóan a Mamajai Fesztiválon tűnt fel.

Ovidiu Komornyik 1969-ben született. 1988-ban már a Dévai Revű Színház szólistája, és már ebben az időben népszerű előadónak számított. A nagysiker azonban 1991-ben jött el számára a már említett fesztiválon elért sikerrel.

Tiam Tradat, azaz elárultalak, énekelte Ovidiu Komornyik. Ez a dal a névadója egyik legnépszerűbb albumának, amellyel 2000-ben lepte meg rajongótáborát is, amelyről válogatást hallgathatnak a továbbiakban.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Ovidiu Komornyik dalaiból válogatunk, aki sok pályatársához hasonlóan a Mamajai Fesztiválon tűnt fel.

Doi străini és eu înving întotdeauna, vagyis két idegen és én mindig győzök. Ezt a két dalt hallották az elmúlt percekben Ovidiu Komornyik és Szandá Ladosi előadásában. Ovidiu Komornyik zeneszerzőként és dalszövegíróként is sikeres. Dalait 1999 óta Románia ismert és elismert énekesei éneklik. Mirabila Dauer, Elena Kürstia, Szandá Ladosi, Gabriel Dorobanzu, Marina Floria, Anka Czurkásiu és még hosszal lehetne sorolni. Atyám Tradát című lemezen is vannak tehát dalok ezen énekesek előadásában.

Az elmúlt percekben Ovidiu Komornyik Tjamtrdát Elárultalak című albumáról válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.

0: készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.